A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.

Where the Moo Moo makes.

DJ Solo.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Ma a mentőket ünnepeljük. Egyre súlyosabb az asszály idehaza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel.

0: El van jelen a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. A száj sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
1: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
0: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli szél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 10-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Szombaton megalakult Magyarország új országgyűlése. Egyre közelebb az adóbevallás idei határideje. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szombaton délelőtt az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével

0: megalapult az új országgyűlés. A képviselők a parlamentben a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek. Lovári, beás, román és horvát nyelven, írja az MTI. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Július 2-a és 5-ek között rendezik az idei jubileumi Zsolnai Fényfesztivált. A rendezvény napokban tartott sajtótájékoztatóján kiemelték, az idei program legtöbb eleme Viktor Vazarelli munkássága előtt tiszteleg majd. A fényfestések mellett idén is lesznek utcaszínházi előadások, gyermekprogramok, koncertek és partik. A rendezvény pedig egy különleges írfókusz is kiegészíti. A Székesegyház közelében ír fényútja állomás, a Káptalan utcában ír gasztronómiai udvar várja majd a látogatókat, és a programok között a Szigetország zenéjét és tánckultúráját bemutató elemeket is találhatunk majd. Fogy az idő, közeleg május 20-a. Ez az a nap, ami a személyi jövedelemadó bevallás beadásának határideje. A legegyszerűbben online, az e-SZIA oldalon keresztül lehet megtekinteni és jóváhagyni, vagy módosítani az adóhatóság által számunkra elkészített tervezetet. Akinek segítségre van szüksége, hívhatja a 1819-es NAV infóvonalat, vagy a NAV honlapján is talál útmutatót a bevalláshoz. Adunk 1+1%-ának felajánlásáról, szintén május 20-áig rendelkezhetünk. Az egyik 1% egy civil szervezetnek, a másik egy egyházi közösségnek, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlható fel. Az Oktatási Hivatal azt közölte, pénteken befejeződött az általános középfokú felvételi eljárás. Az iskoláknak május 8-áig kellett értesíteniük a hozzájuk jelentkező diákokat a sikeres vagy sikertelen felvételiről. Minden évben vannak, akik egyetlen kiválasztott középiskolába se kerülnek be, vagy időközben meggondolják magukat, és mégsem ott kívánják megkezdeni középfokú tanulmányaikat, ahová felvették őket. Számukra május 11-én hétfőn indul a rendkívüli felvételi. Itt már csak az iskolák által közzétett üres helyekre lehet jelentkezni. Az intézmények és a meghirdetett férőhelyek az Oktatási Hivatal oldalán böngészhetőek. Energetikai fejlesztések valósulhatnak meg Szigetváron. A város önkormányzata több mint 181 millió forintos támogatást nyert önkormányzati fenntartású közintézmények energiafelhasználásának hatékonyabb átételére. A fejlesztés során egy olyan korszerű rendszert vezetnek be, amely lehetővé teszi az intézmények energiafogyasztásának folyamatos nyomon követését és elemzését. Olyan mérőeszközöket is telepítenek, melyek biztosítják az épületek energetikai működésének szabályozását. Az érintett intézmények között van a polgármesteri hivatal több épülete, a házi orvosi rendelők, a könyvtár, valamint a város óvodái és bölcsődéi is. Idén is meghirdetik a Népviselet napját Kozármislenyben. A rendezvény május 15-én és 16-án várja az érdeklődőket, célja pedig a hagyományos népi kultúra, a népviselet és a közösségi hagyományőrzés bemutatása. A programra Magyarország számos településéről érkeznek, de Erdélyből, Törökországból, Afrikából és Kínából is jönnek vendégek, akik saját népviseletüket mutatják majd be. A kétnapos rendezvényen tánccsoportok, magyar banda koncert, felvonulás és táncházak is várják az érdeklődőket. Sport délután szervezett a komlóvárosi óvoda szilvási tagintézménye. A gyerekek és szüleik együtt vettek részt a programon, melynek középpontjában a kreatív, mozgásos feladatok mellett a közösségi élmények álltak. Labdás feladatok, tánc és puzzle is szerepelt a feladatok között, majd a rendezvény zárásaként a gyerekeket üdítővel és némi édességgel is megvendégelték. Az eseményt a Komló 75 programsorozat részeként tartották meg. Kiemelten ellenőrzi a szamóca árusokat a fogyasztóvédelem. A hatóság tájékoztatása szerint nem csak a nagykereskedelmi forgalmazókat és a kiskereskedelmi egységeket vizsgálják. Az ellenőrök kiemelten fókuszálnak az ideiglenes útmenti árusítóhelyekre is. Az ellenőrzések során vizsgálják a forgalmazás körülményeit és a higiéniai feltételek meglétét is. Első fokon tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélt a kaposvári törvényszék pénteken egy férfit, aki tavaly márciusban egy bottal két embert halálosan, egyet pedig súlyosan megsebesített a Somogy megyei Fonó településen. A férfi drogfüggőségben és mentális zavarokban szenved, tettét halucinálás közben követte el. A bíróság a főbüntetés mellett 6 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte. A törvényszék ítélete nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon a pécsi ítélőtáblán folytatódik. Szerdán indul és jövő vasárnapig tart az idei Tour de Hongrie. Az országúti kerékpáros körversenyen idén 15 magyar versenyző lesz a mezőnyben. Ám a tavaly 7. helyen záró, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer Bálint sérülés miatt nem vesz részt a magyar köröm. A verseny szerdán a Viharsarokból indul, a Gyula-Békés Csaba szakasszal. A mezőny az ezt követő napokban átteker az Alföldön, versenyez Kaposvár és Szekszárd között, május 16-án szombaton pedig Mohács és Pécs között hegyi szakasz vár a versenyzőkre. A Tour de Hongrie május 17-én vasárnap zárul Veszprémben. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában az elődöntőben 4. alkalommal találkozott a FOT és a PVSK Veolia. A két csapat az egyik fél 3. győzelméig tartó párharcot vívott a döntőbe jutásért. 3 meccs után 2-1-re vezetett a FOT, és a csapat pénteken Pécsett újra nyert. 109-95-re győzte le a pécsieket, ezzel bejutott a döntőbe, a PVSK pedig a bronzéremért küzdhet az idei bajnokságban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Pécs biztosan nem jut fel az élvonalba. A férfi vízilabda UB1 alsóházi rájátszásában pénteken a már biztos feljutó Szentes otthonában ugrott medencébe a PVSK mecsek fűszért. A találkozón a Pécs 18-12 arányú vereséget szenvedett. Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője a mérkőzés után azt mondta, a kezdés jó volt, de később a védekezés gyengén alakult. Ennek ellenére a vereség vállalható, a csapat nem játszott alárendelt szerepet. A következő fordulóban, jövő szombaton, a Kaposvár érkezik Pécsre. Ez volt a Pécs Book, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után is Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy velem ébrednek ma reggel, és velem töltik az egész délelőttjüket. Igazán szép vasárnapot kívánok, és remélem, hogy azért ráérős ez a nap, és ráérnek isteni zenéket hallgatni. A Black Eyed Peas-szel indítom is az órát, és nagyjából a napot is. Itt a Hey Mama.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenéjék, igazán szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik ez a reggel, és hogy azért vannak fent ilyen korán, hogy mondjuk valamilyen isteni vasárnapi programra induljanak. Én ehhez is hozom a zenei aláfestést, de természetesen azokra is gondolok, akik a vasárnapot mondjuk már ilyen korán munkával töltik, vagy legalábbis munkával kezdik, nekik is szól majd a Faith No More és az Easy, de előtte még ébredjünk fel a Deep Swing-el in the Music a Best FM-en. Csodás vasárnapot!

Best FM a legjobb zenék. Azt hiszem a Faith No More Easy dala a tökéletes példája annak, hogyan is kell indítani egy vasárnap reggel, csak úgy szépen, könnyen, lazán és könnyedén. A folytatásban friss hírek érkeznek, aztán Eminem is itt lesz majd, és a Lose Yourself.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szombaton megalakult az új országgyűlés Magyarországon. Jobbára napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szombaton délelőtt az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes esküdtételével megalakult az új országgyűlés. A képviselők a parlamentben a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven, írja az MTI. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Sport délután szervezett a komlóvárosi óvoda szilvási tagintézménye. A gyerekek és szüleik együtt vettek részt a programon, melynek középpontjában a kreatív, mozgásos feladatok mellett a közösségi élmények álltak. Labdás feladatok, tánc és puzzle is szerepelt a feladatok között, majd a rendezvény zárásaként a gyerekeket üdítővel és némi édességgel is megvendégelték. Az eseményt a Komló 75 program sorozat részeként tartották meg. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában az elődöntőben negyedik alkalommal találkozott a FOT és a PVSK Veolia. A két csapat az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot vívott a döntőbe jutásért. Három meccs után 2-1-re vezetett a FOT, és a csapat pénteken Pécsett újra nyert. 109-95-re győzte le a pécsieket, ezzel bejutott a döntőbe, a PVSK pedig a bronzéremért küzdhet az idei bajnokságban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Pécs biztosan nem jut fel az élvonalba.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A következő időszakban is folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A Bolygó utcában a parkolás sem lehetséges. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, emiatt a 60-as kilométer szelvénynél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint ma sok napsütés vár ránk. A délután második felében azonban már térségünkben is megnövekedhet a felhőzet, este felé pedig helyenként már záporok is kialakulhatnak. Napközben a déli szél mérsékelt lesz, bár egy-két helyen élénk lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Look, if you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it, or just let it slip?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Rácz Gergő és Ív Dala a Bolondod voltam Newik remixében.
2: Mondtam, csak ésszel, ne játsz kétlek a tűzzel.
1: Az órát pedig majd Usher indítja Ludacris-szel. Itt lesz a Yeah!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Írország is szerephez jut az idei Zsolnai Fényfesztiválon. Napközben akár 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Július 2-a és 5-ek között rendezik az idei jubileumi Zsolnai Fényfesztivált. A rendezvény napokban tartott sajtótájékoztatóján kiemelték, az idei program legtöbb eleme Viktor Vazareli munkássága előtt tiszteleg majd. A fényfestések mellett idén is lesznek utcaszínházi előadások, gyermekprogramok, koncertek és partik. A rendezvény

0: pedig egy különleges írfókusz is kiegészíti. A Székesegyház közelében ír fényútja állomás. A Káptalan utcában ír gasztronómiai udvar várja majd a látogatókat, és a programok között a Szigetország zenéjét és tánckultúráját bemutató elemeket is találhatunk majd. Kiemelten ellenőrzi a szamóca árusokat a fogyasztóvédelem. A hatóság tájékoztatása szerint nem csak a nagykereskedelmi forgalmazókat és a kiskereskedelmi egységeket vizsgálják. Az ellenőrök kiemelten fókuszálnak az ideiglenes útmenti árusítóhelyekre is. Az ellenőrzések során vizsgálják a forgalmazás körülményeit és a higiéniai feltételek meglétét is. A férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában pénteken a már biztos feljutó Szentes otthonában ugrott medencébe a PVSK mecsek fűszért. A találkozón a Pécs 18-12 arányú vereséget szenvedett. Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője a mérkőzés után azt mondta, a kezdés jó volt, de később a védekezés gyengén alakult. Ennek ellenére a vereség vállalható, a csapat nem játszott alárendelt szerepet. A következő fordulóban, jövő szombaton, a Kaposvár érkezik Pécsre. A következő időszakban is folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A Bolygó utcában a parkolás sem lehetséges. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, emiatt a 60-as kilométer szelvénynél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint ma sok napsütés vár ránk. A délután második felében azonban már térségünkben is megnövekedhet a felhőzet, este felé pedig helyenként már záporok is kialakulhatnak. Napközben a déli szél mérsékelt lesz, bár egy-két helyen élénk lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt a most ébredőknek, 7 óra múlt pár perccel, én Majoros Rita vagyok, és csodás hétvégét is kívánok. Mi a mai program? Egyelőre legyünk túl a reggelin és a reggeli kávén, na meg a reggeli ébresztő dallamokat. Mindjárt jön Kanye West és a Stronger, de beugrik Azaria is, most Usher és Ludacris nyitja az órát. Már jön is a jel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, május 10-e van, ígértem ma is a névnapi köszöntést, úgyhogy Isten éltesse az Árminokat, a Pálmákat, az Antóniákat és a Mírákat, úgyhogy sok boldogságot nekik, legyenek ma nagyon boldogok. Természetesen a születésnaposokat, évfordulósokat is nagy szeretettel köszöntöm. Egyébként a Madarak és Fák napja is ma van, illetve a Mentők napja Magyarországon, úgyhogy a mentősöknek is hatalmas pacsi, biztos vagyok benne, hogy így 7 óra után vasárnap nagyon sok mentő és dolgozik ma, úgyhogy nagyon köszönjük a munkájukat, nekik szól a Kanye West és a Stronger.

0: Best FM a legjobb zenék. A Cardigans-t hallottuk Tom Jones-szal, ez volt a Burning Down the House. A folytatásban friss híreket hallgatunk, majd aztán az isteni Sting és Seb Mami dalát. Itt lesz hamarosan a Desert Rose a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn kezdődik a rendkívüli középfokú felvételi. Napközben akár 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az oktatási hivatal azt közölte, pénteken befejeződött az általános középfokú felvételi eljárás. Az iskoláknak május 8-áig kellett értesíteniük a hozzájuk jelentkező diákokat a sikeres vagy sikertelen felvételiről. Minden évben vannak, akik egyetlen kiválasztott középiskolába se kerülnek be, vagy időközben meggondolják magukat, és mégsem ott kívánják megkezdeni középfokú tanulmányaikat, ahová felvették őket. Számukra május 11-én hétfőn indul a rendkívüli felvételi. Itt már csak az iskolák által közzétett üres helyekre lehet jelentkezni. Az intézmények és a meghirdetett férőhelyek az oktatási hivatal oldalán böngészhetőek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken végeznek ellenőrzéseket. Kedden Szentlőrincen keresik fel a Pécsi utcai kereskedőket, szerdán pedig Siklósra látogatnak el, a Felszabadulás utcai ruhaboltokba. A vizsgálatok kiterjednek a számla és nyugtaadásra, az online kasszák üzemeltetésére és az alkalmazottak szabályos bejelentésére is. Megkezdődött a Villányi rendezvénytér fejlesztése. A területen új kávézó épül, ezt a játszótér bővítések követi majd, ám a jelenlegi játszótér a munkák ideje alatt is használható marad. A kivitelezésre összesen 12 hónap áll rendelkezésre, így legkésőbb jövő tavaszra a Villányiak birtokba vehetik az új létesítményeket. A városban sportpályákat is felújítanak, ez a munka a tervek szerint nyáron kezdődik majd, és őszre be is fejeződik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A következő időszakban is folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A Bolygó utcában a parkolás sem lehetséges, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, emiatt a 60-as kilométer szelvénynél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. Ma sok napsütés vár ránk, a délután második felében azonban már térségünkben is megnövekedhet a felhőzet, este felé pedig helyenként már záporok is kialakulhatnak. Napközben a déli szél mérsékelt lesz, bár egy-két helyen élénk lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: világ ellen. Best FM a legjobb zenék, a Random Trippet hallottuk, ez volt a zene benne, de a folytatásban pedig egy olyan dal érkezik a 90-es évekből, pontosan 1993-ból, ami nekem mindig azt az érzést hozza, amikor a 90-es években, vagy a 2000-es években hazafelé tartottunk hajnalban a buliból. Picit nyírkos volt már az idő, mert mondjuk előző este esett, de mi áttáncoltuk az éjszakát, átbuliztuk a barátainkkal, és éppen hazafelé tartva arról beszélgetünk, hogy hol is álljunk meg mondjuk egy gíroszra, vagy csak menjünk egyszerűen haza, és boruljunk be az ágyba. Na, nekem ez a dal erről szól. Astrid Cantaloupe, itt a Best FM-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Drama-val nyitom a következőt. Itt lesz a Family Affair. És zenél majd Rúzsa Magdi is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Írország is szerephez jut az idei Zsolnai Fényfesztiválon. Napközben akár 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Július 2-a és 5-ek között rendezik az idei jubileumi Zsolnai Fényfesztivált. A rendezvény napokban tartott sajtótájékoztatóján kiemelték, az idei program legtöbb eleme Viktor Vazarelli munkássága előtt tiszteleg majd. A fényfestések mellett idén is lesznek utcaszínházi előadások, gyermekprogramok, koncertek és partik. A rendezvény pedig egy különleges írfókusz is kiegészíti. A Székesegyház közelében ír fényútja állomás. A Káptalan utcában ír gasztronómiai udvar várja majd a látogatókat. És a programok között a Szigetország zenéjét és tánckultúráját bemutató elemeket is találhatunk majd. Ismét megrendezi népszerű Középiskolások hete elnevezésű nyári orientációs táborát a Pécsi Orvoskar. 9-11. Évfolyamos középiskolások jelentkezését várják, akik június 30-a és július 4-e között betekinthetnek az egyetemi élet és az egészségügyi képzések világába, megismerhetik a kar laboratóriumait, intézeteit, klinikai osztályait. A jelentkezés feltétele

0: a középiskolai tanulói jogviszony, illetve egy motivációs levél benyújtása. A részletekről a pécsi orvoskar elérhetőségei lehet tájékozódni. Kiemelten ellenőrzi a szamóca árusokat a fogyasztóvédelem. A hatóság tájékoztatása szerint nem csak a nagykereskedelmi forgalmazókat és a kiskereskedelmi egységeket vizsgálják. Az ellenőrök kiemelten fókuszálnak az ideiglenes útmenti árusítóhelyekre is. Az ellenőrzések során vizsgálják a forgalmazás körülményeit és a higiéniai feltételek meglétét is. A következő időszakban is folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A Bolygó utcában a parkolás sem lehetséges. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek. Emiatt a 60-as kilométer szelvénynél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint ma sok napsütés vár ránk. A délután második felében azonban már térségünkben is megnövekedhet a felhőzet, este felé pedig helyenként már záporok is kialakulhatnak. Napközben a déli szél mérsékelt lesz, bár egy-két helyen élénk lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 8 óra után is szép napot, jó hétvégét kívánok, és jó reggelt a mostanában ébredezőknek. Én Majoros Rita vagyok, ezen a reggelen is én ébreztem önöket, és nagyjából az egész délelőtt együtt tölthetjük. És Britney Spears-t is hozom, mindjárt jön a Toxic, de előtte Michael Jackson, Rúzsa Magdi, és most Mary J. Blige érkezik, és a Family Affair.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, Michael Jackson és Janet Jackson dalát hallottuk, ez volt a Scream a folytatásban. Britney Spears talán egyik legikonikusabb dal érkezik, ez a Toxic. Britneyről egyébként március elején jött a hír, hogy letartóztatták ittas vezetésért, és az is lehet, hogy még mást is fogyasztott. Aztán a napokban kijött néhány hír, hogy állítólag megúszta a börtönt egy nap elzáráson, amit akkor ugye le is töltött, és hogy pénzbüntetést is kiszabtak rá, valamint segítséget kell kérnie különböző szakemberektől, mint pszichológus, pszichiáter, és rendszeresen el kell járnia a különböző terápiába. A környezetéből érkező vélemények szerint igazából ez az egész már egy esedékes változás kezdete lehet az énekesnő életében, és nagyon remélik, hogy megkapja a szükséges segítséget ebben az időszakban, és végre talán a gyógyulás a változás útján is el tud indulni. Én nagyon remélem a legjobbakat. Én imádom a zenét, mindig is nagy Britney Spears rajongó voltam, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit most már igazán, hát valamilyen úton, módon jó útra térne, ha lehet így fogalmazni, vagy szimplán egyszerűen csak normális életet élne. Addig is hallgatjuk a klasszikus Britney Spears kedvenceket. Toxic a Best FM-en.

0: Beszéltem a legjobb zenék. Charles és Eddie dalát hallottuk, ez volt a Would I Like To You. A folytatásban friss híreket hallgatunk majd. Aztán jön a Verdák egyik betétdala, a Rascal Flatts és a Life is a Highway, amit én most azoknak küldöm, akik éppen vezetés közben, vagy szimplán utazás közben hallgatják a Best FM-et. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szombaton megalakult az új országgyűlés Magyarországon. Jobbára napos időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szombaton délelőtt az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes esküdtételével megalakult az új országgyűlés. A képviselők a parlamentben a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven, írja az MTI. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Sport délután szervezett a komlóvárosi óvoda szilvási tagintézménye. A gyerekek és szüleik együtt vettek részt a programon, melynek középpontjában a kreatív, mozgásos feladatok mellett a közösségi élmények álltak. Labdás feladatok, tánc és puzzle is szerepelt a feladatok között, majd a rendezvény zárásaként a gyerekeket üdítővel és némi édességgel is megvendégelték. Az eseményt a Komló 75 programsorozat részeként tartották meg. A férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában az elődöntőben negyedik alkalommal találkozott a FUT és a PVSK Veolia. A két csapat az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot vívott a döntőbe jutásért. Három meccs után 2-1-re vezetett a FUT, és a csapat pénteken Pécsett újra nyert. 109-95-re győzte le a pécsieket, ezzel bejutott a döntőbe, a PVSK pedig a bronzéremért küzdhet az idei bajnokságban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Pécs biztosan nem jut fel az élvonalba.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A következő időszakban is folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A Bolygó utcában a parkolás sem lehetséges. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, emiatt a 60-as kilométer szelvénynél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint ma sok napsütés vár ránk. A délután második felében azonban már térségünkben is megnövekedhet a felhőzet, este felé pedig helyenként már záporok is kialakulhatnak. Napközben a déli szél mérsékelt lesz, bár egy-két helyen élénk lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, a legfrissebb hírek érkeznek, utána zenélünk tovább. Itt lesz majd Anastasia. És jön majd a Soul Wave is.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Írország is szerephez jut az idei Zsolnai Fényfesztiválon. Napközben akár 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Július 2-a és 5-ek között rendezik az idei jubileumi Zsolnai Fényfesztivált. A rendezvény napokban tartott sajtótájékoztatóján kiemelték, az idei program legtöbb eleme Viktor Vazarelli munkássága előtt tiszteleg majd. A fényfestések mellett idén is lesznek utcaszínházi előadások, gyermekprogramok, koncertek és partik. A rendezvény pedig egy különleges írfókusz is kiegészíti. A Székesegyház közelében ír fényútja állomás, a Káptalan utcában ír gasztronómiai udvar várja majd a látogatókat, és a programok között a Szigetország zenéjét és tánckultúráját bemutató elemeket is találhatunk majd. Kiemelten ellenőrzi a szamóca árusokat a fogyasztóvédelem. A hatóság tájékoztatása szerint nem csak a nagykereskedelmi forgalmazókat és a kiskereskedelmi egységeket vizsgálják. Az ellenőrök kiemelten fókuszálnak az ideiglenes útmenti árusítóhelyekre is. Az ellenőrzések során vizsgálják a forgalmazás körülményeit és a higiéniai feltételek meglétét is. A férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában pénteken a már biztos feljutó Szentes otthonában ugrott medencébe a PVSK Mecsek fűszért. A találkozón a Pécs 18-12 arányú vereséget szenvedett. Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője a mérkőzés után azt mondta, a kezdés jó volt, de később a védekezés gyengén alakult. Ennek ellenére a vereség vállalható, a csapat nem játszott alárendelt szerepet. A következő fordulóban, jövő szombaton, a Kaposvár érkezik Pécsre. A következő időszakban is folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán. Mind a két

0: színen teljes útzár van érvényben, a Bolygó utcában a parkolás sem lehetséges, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, emiatt a 60-as kilométer szelvénynél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint ma sok napsütés vár ránk. A délután második felében azonban már térségünkben is megnövekedhet a felhőzet, este felé pedig helyenként már záporok is kialakulhatnak. Napközben a déli szél mérsékelt lesz, bár egy-két helyen élénklökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Remélem, önöknél is jól indult a nap. 9 óra múlt pár perccel, én Majoros Rita vagyok, ez az óra biztos, hogy jól indul. Jöhet mondjuk egy reggeli kávé, egy késői reggeli, meg mondjuk egy Topaz New Millennium, de itt lesz majd Beyoncé is a Naughty Girl-el, és jön most Anastasia is csodás hangjával, és a One Day in Your Life. Mi a program mára?
1: Best FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Május 10-e van, ahogy már beszéltünk róla, az Árminok, a Pálmák, az Antóniák és a Mírák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és természetesen a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. 1896-ban történt, hogy Budapesten megrendezték a legelső filmvetítést, a Lumière fivérek filmjén a budapesti millenniumi ünnepség részleteit lehetett látni 130 éve a mai napon. 1843-ban mutatták be először Egressy Béni által megzenésített szózatot. 127 éves lenne a Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Még nagyon sokáig nézném a táncát. 79 éve már, hogy hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada. 66 éves ma Bono, a U2 zenekar frontembere. Ma van a Madarak és Fák napja, a Mentők napja Magyarországon. Sok helyen ma ünneplik az anyák napját, de Garnéla Rák nap is van ma. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, vagy megköszöntene rajtunk keresztül a valakit, akkor nyugodtan tegye meg. A Topaz dalával akár. Itt a New Millennium a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi a programja így vasárnapra? Még ma nagyon sok mindent lehet tervezni, akár egy kis kirándulás, egy kis kikapcsolódás, vagy szimplán mondjuk egy késői reggeli egyelőre, és egy jó kávé. Na de mondom, milyen időnk lesz a mai napon. Úgy tűnik, hogy sok-sok napsütésre számíthatunk majd a délután folyamán. Nyugat felől majd érkezhetnek felhők, de elvileg ebből esőre nem kell ma számítani. A Dunán túlon többfelé majd egy picit megélénkül a szél, de azért 23 és 28 fok lesz a maximum ország szerte, úgyhogy azért az egész jó kis időnek ígérkezik. Szóval ennek fényében lehet programokat szervezni, és mindeközben Best FM-et hallgatni. Tarány Tamás és a Most így jó visz minket tovább a napban.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül 10 óra lesz, a legfrissebb híreket meghallgatjuk, utána táncolunk majd Will Smith-szel, itt lesz a Man in Black, és zenél majd a Sikora Róbert is a Walmarral, itt lesz a Balatoni Lány.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn kezdődik a rendkívüli középfokú felvételi. Napközben akár 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az oktatási hivatal azt közölte, pénteken befejeződött az általános középfokú felvételi eljárás. Az iskoláknak május 8-áig kellett értesíteniük a hozzájuk jelentkező diákokat a sikeres vagy sikertelen felvételiről. Minden évben vannak, akik egyetlen kiválasztott középiskolába se kerülnek be, vagy időközben meggondolják magukat, és mégsem ott kívánják megkezdeni középfokú tanulmányaikat, ahová felvették őket. Számukra május 11-én hétfőn indul a rendkívüli felvételi. Itt már csak az iskolák által közzétett üres helyekre lehet jelentkezni. Az intézmények és a meghirdetett férőhelyek az oktatási hivatal oldalán böngészhetőek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken végeznek ellenőrzéseket. Kedden Szentlőrincen keresik fel a Pécsi utcai kereskedőket, szerdán pedig Siklósra látogatnak el, a Felszabadulás utcai ruhaboltokba. A vizsgálatok kiterjednek a számla és nyugtaadásra, az online kasszák üzemeltetésére és az alkalmazottak szabályos bejelentésére is. Megkezdődött a Villányi rendezvénytér fejlesztése. A területen új kávézó épül, ezt a játszótér bővítése követi majd, ám a jelenlegi játszótér a munkák ideje alatt is használható marad. A kivitelezésre összesen 12 hónap áll rendelkezésre, így legkésőbb jövő tavaszra a Villányiak birtokba vehetik az új létesítményeket. A városban sportpályákat is felújítanak, ez a munka a tervek szerint nyáron kezdődik majd, és őszre be is fejeződik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A következő időszakban is folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett a bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben. A Bolygó utcában a parkolás sem lehetséges. A környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, emiatt a 60-as kilométer szelvénynél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. Ma sok napsütés vár ránk, a délután második felében azonban már térségünkben is megnövekedhet a felhőzet, este felé pedig helyenként már záporok is kialakulhatnak. Napközben a déli szél mérsékelt lesz,

0: Már egy-két helyen élénk lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 10 órát is elhagytuk már, szép napot, kellemes étvégét kívánok, és akár jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek és bekapcsolódnak, vagy mondjuk tegnap este bulisztak egy nagyot. Én Majoros Rita vagyok, az egész délelőttet együtt tölthetjük ma a legjobb zenék társaságában. Fedzsóval és Ashantival és a What's Love-val már indul is az óra. Szép napot!
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: A postás fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

csoda! Best FM a legjobb zenék. Valaki szereti a késői reggeliket? Gyanítom, hogy igen. A vasárnap délelőtt szerintem pont arra való, hogy kialudjuk magunkat, kávézzunk, csak úgy nyugiban, és együnk valami finomat. Állítólag mi magyarok a szendvicset szeretjük leginkább reggelire, vagy valamilyen sós péksüteményt, de ott vannak a listán a felvágottak és a tojásos ételek, mint például nagy kedvenc a bundás kenyér. Szerintem ezt úgy elég sokunk nevében mondhatom. De nagyon sokan szavaznak vasárnap, mondjuk egy jó kis piacos lángosra, egy pár évvel ezelőtti felmérésből ez olvasható ki, de a kakaós csiga és óriási kedvenc, főleg a közepe, bár én mondjuk pont a szélét szeretem. Na de önöknél mi a favorit reggeli? 0620 55 55 155, ide jöhet, mellé pedig még sokakat ébresztő zene, 50 Cent és az In The Club, ha valaki mondjuk végig buliszta a szombat éjszakát, Baby D pedig érkezik a már vasárnap délelőtt is tevékenykedőknek. I Need Your Love in a Best FM-en.

tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: vagy nem. Egyszer hazajutok, nem látsz majd többé, hiányozni fogok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Salt and Pepper és a Soup, ez tipikusan az a dal, amit szerintem sosem fogunk megunni. Na de nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot még. A 27-es és a 19-es kilométerek között Budapest felé, a leállósávon és az ellenkező oldal a belső sávján lehet autózni, Vásárosnömény felé pedig a külső és a leállósáv autózható. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan az országból, akkor mindenképpen küldje el, vagy hívjon fel. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra, jönnek a legfrissebb hírek után egy nagyon-nagyon jó kis vérpesdítő táncolós dal jön. Tényleg rögtön a hírek után, ez nem más, mint Gágyó és a Best FM.

0: és zenél majd nekünk Bájarex és a Slepp is. Hullik a haja bele a szép arcában.
1: Lehet, hogy szőke, lehet, hogy barna ez a kislányka. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, kikötött a Hanta vírussal érintett hajó Tenerifén, délutántól már több felhő érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Megérkezett Tenerifére a hantavírus fertőzéssel érintett holland tengerjáró hajó. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték a spanyol hatóságok. A hajón hárman meghaltak a betegség miatt, 8 embernél merült fel a fertőzés gyanú, őket kimentették és kórházba vitték. Míg a járványhelyzet beigazolódása előtt többen elhagyták a fedélzetet, őket keresik a hatóságok. A WHO nyugalomra intette Tenerife lakosságát, hangsúlyozták, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony. A világszervezet egyébként elrendelte az utasok 42 napos megfigyelését. Felszálláshoz készülő repülőgép ütötte egy embert az Egyesült Államokban, Denverben. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. A gép indulása előtt mászott át az elválasztó kerítésen. A Los Angelesbe tartó járat hajtóműve kigyulladt az ütközés után, így több száz utast kellett evakuálni a gépről. 12-en megsérültek, 5 embert kórházba vittek.

0: A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 11 óra után is izgalmas muzsikák és igazán kellemes vasárnapi hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában még rádiózzunk együtt, és hallgassunk mondjuk Jamiroquait, érkezik a Kent Heat, de jön majd Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, sőt, ők így együtt is, most pedig Gágyó és a Best FM indítja az órát.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Azt írja Anna, hogy igen, náluk a bundás kenyér a legjobb reggeli favorit, sőt, ők ma igazi késői reggelit csináltak. Egy barátnőjénél aludt tegnap este, mert ilyen mozi maratont tartottak, meg ilyen csajos nagy megbeszéléseket, most már legalább 2 hónapja nem találkoztak úgy igazán, és nem tudtak egy jót pletykálni, úgyhogy ők nagyjából az egész éjszakát átpletykálták, úgyhogy most bundás kenyeret készítenek, közben szól a Best FM, és már föl is a kávé. Szerintem az ilyen reggeleknél nincs is jobb, úgyhogy csajok, nektek érkezik majd a Soul Searchers zala, ez lesz a Can't Get Enough, a Stars on 54 pedig viszi tovább a délelőttöt, If You Could Read My Mind, itt a Best FM-en, akár erre táncolni is lehet a konyhában.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough, ez pedig néhány információ a ma délutáni időjárásról. Úgy tűnik, hogy egészen kellemes időnk lesz, és a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő majd zavarhatja ezt a napsütést délután, de egyébként úgy tűnik, hogy egész jó kis kirándulós idő lesz. Holnap viszont már azért az esernyőket elő kell készíteni, mert úgy tűnik, hogy gyakrabban jönnek majd felhők, és takarják el a napot. Sokfelé lesz egyébként eléggé élénk a szél is, és 19-25 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, úgyhogy erre kell készülni. De nyugi, közben azért még a Best FM legjobb zeneire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Freddy és a Nincsen Holnap zárta ezt az órát, de B. Német Dia nyitja majd a következőt, hiszen mindjárt dél jönnek a legfrissebb hírek, utána övé a délután. Én pedig csodás napot kívánok a folytatásban mindenkinek, és jó hétvégét, kapcsolódjanak ki egy kicsit a Best FM legjobb zenéivel. A szeptember és a Cry for You nyitja majd a délután, én pedig minden jót kívánok. Majoros Rita vagyok, viszont!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új fejezet nyílik Magyarország történetében, mondta az új kormányfő. Ma van a mentők napja, már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Már lehet szavazni az év fájára, idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek.
1: Törvénnyel könnyítik meg a gyarmati korban elrabolt műalkotások visszaszolgáltatását Franciaországban. Ez lehetővé teszi a francia kormány számára, hogy rendelettel rögzítse egy mű közvagyonból kivonását. A törvény az 1815. november 20-a és 1972. április 23-a közötti időszakra vonatkozik. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Május 10-e van, délmúlt néhány perccel indul már is a vasárnapi Best délután. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. Nagyon jó kis dalok lesznek, úgyhogy érdemes maradni ebben az órában. Például jön Kelis a Trick Me-vel, itt lesz Eminem és Dido közöse, és a Jetlag pedig hamarosan érkezik a Karszalagokkal. Most pedig a Cry for You-t indítom a svéd énekesnő szeptembertől.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék, az I Love Your Smile-jal folytatjuk Shanice legnagyobb slágerével, ami 1991-ben jelent meg. Egy vidám, optimista R&B popdal, a szerelem egyszerű öröméről szól, és különösen fülbemászó dallamáról. Világszerte nagy siker lett, az amerikai Billboard Hot 100 listán a második helyig jutott. A Sam Shanice-t a 90-es évek egyik jellegzetes fiatal R&B hangjává tette, azóta is gyakran felbukkan filmekben, reklámokban és nosztalgia válogatásokon. Na meg itt, a Best FM-en.

0: Beszefem a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M0-áson például a déli szektorán lassú a haladás az M5-ös felé vezető oldalon, az M6-os autópálya csomópont közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak. A legbelső sávot lezárták, aztán az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M4-esen is érdemes figyelni, Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Ami pedig a Biatorbágy-Págy bekötőutat illeti, az M1-es autópálya alatti aluljárónál, a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon, várható a nyár közepéig lezárták az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt, kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet, Örkény és Táborfalvak között pedig gázvezetékeket kötnek be, a 3-as kilométernél útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a félútpályát is elfoglalhatják a munkagépek, vezess óvatosan arrafelé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szalad az idő, a legjobb zenékkel itt az egy óra, jönnek a friss hírek, aztán felcsendül majd Curtis és Király Viktor közöse is. Mehet a tánc, teljes egészében is meghallgatjuk, és Sikén és Brian Adams közönse is pörög rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. Halálos lakástűz történt Jász-Nagykun-Szolnokban. Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg. Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az új kormány miniszterei kedden teszik le esküjüket az országgyűlés következő ülésén, derül ki a parlamenti honlapon közzétett napi rendi javaslatból. A kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg 16 minisztériummal. Halálos tűz történt egy Jász-Kiskéri családi házban. Rokonai holtan találtak egy idős férfit. A lakásban tűznyomai látszottak, és a hálószobában a berendezési tárgyak égtek. A tűz magától kialudt, így nem volt szükség beavatkozásra. Az idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét, de a pontos körülményeket vizsgálják. A katasztrófavédelem ismét figyelmeztet a füstérzékelő fontosságára. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután, egy óra múlt néhány perccel, én Béli Bendia vagyok, és már is itt a Don't Give Up, ami 2000-ben jelent meg a brit DJ Chicane és a kanadai énekes Bryan Adams közreműködésével. Több európai országban is nagy siker lett, a korszak egyik meghatározó slágere.

0: az igazi hős, benned is benne, benne. Hey, Dennis MC, MC.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Prince Fighter Joe jamaikai-amerikai előadó volt, aki a 90-es évek Eurodance és reggae fúzió zenében vált ismerté. A United című dalát Marky Mark közreműködésével adta ki még 1994-ben. A béke, az összefogás és egység üzenetét hordozza egy erősen pozitív, motiváló hangulattal. A United nagy sikert aratott Európában, és Prince Fighter Joe legismertebb dalai közé tartozik. Ez érkezik most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávja járható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható. De fontos tudni, hogy az 57-es kilométernél lévő Székesfehérvár kelet Agárd csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár Dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni, ami pedig az M30-est illeti a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolt térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolat felújítás miatt a külső sávot lezárták arra felé is. Csak óvatosan. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom majd Heinz Gábor, Bika és Kohánszki Roy közösét is.
2: Minden kis bánatom, tenyeremből szórhatom szert a széjjel.
1: Ez lesz a Minden kis bánatom, és Whitney Houston és George Michael duettje is felcsendül rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan leveszik esküjüket az új kormány miniszterei. Ma a mentőket ünnepeljük. Járványriadó van Tenerifén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Ma a mentőké a figyelem, az Országos Mentőszolgálat fennállásának 78. a szervezet Magyar Életmentés pedig 139. évfordulóját ünnepli. A jeles nap alkalmából országszerte elismerték a kiemelkedően dolgozó mentősöket. A szolgálat évente közel 2.300.000 betegről gondoskodik Magyarországon, országos hálózatuk pedig 256 mentőállomással és 204 ügyeleti ponttal biztosít gyors segítséget a bajba jutottaknak. Tenerifére futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. A spanyol egészségügyi miniszter ismertetése szerint az evakuálási folyamat holnap délutánra fejeződhet be teljesen. Ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza. Tragédia a denveri repülőtéren. Egy Los Angelesbe induló utasszállító a felszállás előtt halálra gázolt egy férfit a kifutópályán. A hatóságok szerint az áldozat percekkel korábban mászott át a biztonsági kerítésen, nem a reptér dolgozója volt. Az ütközés után a gép hajtóműve kigyulladt, majd füst terjedt el a fedélzeten, ezért a 231 utast evakuálták. 12 ember megsérült, közülük 5-öt kórházba szállítottak. A baleset körülményeit még vizsgálják. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel. Robogunk tovább a legjobb zenékkel, úgyhogy érkezik is az If I Told You That, ami Whitney Houston és George Michael közöse. Egy fantasztikus dal, két előadó hangja különösen jól kiegészíti egymást, ami a dal egyik legnagyobb erőssége. Ezzel folytatjuk most.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-es kilométernél lévő Érd-Észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágát is lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat lezárták, Bátaszék térségében pedig felújítási munkák kezdődtek, a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágát is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

kezdte fel a legjobb zenék, a Bagosi Brothers Company kísért bennünket, és lesznek még hasonlóan nagy kedvencek a következő órában is, úgyhogy érdemes maradni, mindjárt 3 óra jönnek a friss hírek, aztán a DB Boulevard indítja a következő órát a Point of View-val, úgyhogy jó lesz a folytatás, és most pedig a White Town slágerek pörög, ez a Your Woman, itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, békebeli szerelmes meséje a 30-as évek nyüzsgő, de színpompásabb Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Pécsre érkezik Benyovszky, a szabadság szerelmese. Napos felhős, helyenként záporos idő lehet hétfőn. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Benyovszky, a szabadság szerelmese Pécsre érkezik. A Pécsi Nemzeti Színházban május 14-én láthatja majd a közönség a székesfehérvári Vörös Marti Színház vendégjátékát. A zenés produkció Jókai Mór története nyomán Szikora János rendezésében elevenedik meg a színpadon. A kalandos életű 18. századi világutazót György Rózsa Sándor kelti életre. Mellette Trokán Péter, Závodszky Noémi és Váradi Eszter is közreműködik az előadásban. A részletekről bővebben a Pécsi Nemzeti Színház honlapján lehet tájékozódni. Július 2-a és 5-ek között rendezik az idei jubileumi Zsolnay Fényfesztivált. A rendezvény napokban tartott sajtótájékoztatóján kiemelték, az idei program legtöbb eleme Viktor Vazarelli munkássága előtt tiszteleg majd. A fényfestések mellett idén is lesznek utcaszínházi előadások, gyermekprogramok, koncertek és partik. A rendezvény pedig egy különleges írfókusz is

0: Intézmények energiafogyasztásának folyamatos nyomon követését és elemzését. Olyan mérőeszközöket is telepítenek, melyek biztosítják az épületek energetikai működésének szabályozását. Az érintett intézmények között van a polgármesteri hivatal több épülete, a házi orvosi rendelők, a könyvtár, valamint a város óvodái és bölcsődéi is. Szerdán indul és jövő vasárnapig tart az idei Tour de Hongrie. Az országúti kerékpáros körversenyen idén 15 magyar versenyző lesz a mezőnyben. Ám a tavaly 7. helyen záró, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer Bálint sérülés miatt nem vesz részt a magyar köröm. A verseny szerdán a Viharsarokból indul, a Gyula-Békés Csaba szakasszal. A mezőny az ezt követő napokban átteker az Alföldön, versenyez Kaposvár és Szekszárd között, május 16-án szombaton pedig Mohács és Pécs között hegyi szakasz vár a versenyzőkre. A Tour de Hongrie május 17-én vasárnap zárul Veszprémben.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Pécset tovább folytatódnak adózati munkák, a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Pécs hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél átépítik a csomópontot, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők. Országszerte kialakulhatnak a nap folyamán záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk lesz. A legmelegebb órákban 22 fokot mérhetünk, kora reggel 15 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annika, köszönöm szépen, hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. A szombaton és vasárnap megbízhatóan jelentkezik a Pécs Café Light, izgalmas témákkal és legalább annyira jó zenékkel. A mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László, hamarosan adom az újdonságot a Walmart-tól, előtte szól a Pont a Fiú.
1: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A Pécs Café Lightban a vendégem a Polics József Komló polgármestere. Témánk, hogy a lakossági fórumot tartottak a héten Komlón.
1: Úgy gondoltam, hogy ebben a témában, annak ellenére, hogy jogszabályi kötelezettség a későbbiek során van, muszáj tartani egy lakossági fórumot. Az egyik ok az, hogy egy a belvárosi területet érintő komplex fejlesztési elképzelésről van szó, amelynek mindenre kihatással van. Legyen az a gyalogos közlekedés, legyen az a gépjármű közlekedés, legyen kerékpáros, közterület, zöld felület, gazdasági társaságokat érintő kérdések is érintettek ebben a fejlesztési programban, és egy teljesen új arculatnak a kialakítása. Ez a program nem tegnap indult el, és nagyon-nagyon sok apró eleméből áll ez a rendezési terv módosítás, ami Komlóváros különböző területeit érinti, de ebben, mint ahogy mondtam, kiemelt jelentősége van a belvárosi résznek. És mivel itt forrnak az indulatok már egy jó ideje a kötött pályás közlekedés kapcsolatban. Én úgy gondolom, és már többször elmondtam, hogy az egy nagyon nagy luxus, hogy Komló belvárosában, a Völgyben több mint 12 hektáros terület, Magyar Állam kezelő, a MÁV csoport, mindig most nem tudom éppen mi az aktuális nevük nekik, de meg kell nézni egy légi felvételen, vagy el kell menni a területeken, és látszik az, hogy ezek a területek kihasználatlanok, és nem Komlóváros önkormányzata fogja eldönteni, hogy a kötött pályás személyszállítás az működik-e, nem működik, vagy milyen formában kerül fenntartásra, ez mindig is kormányzati, minisztériumi hatáskör volt, és az is maradt.
0: Rövidesen jövünk a második résszel.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk a lakossági fórum, amelyet a héten tartottak, és ennek egyik kiemelt témája a 47-es számú vasútvonal jövője.
2: Ha a döntés arról szól, hogy ez fenntartásra kerül, akkor sem engedhetjük meg azt a luxust, hogy ekkora területeket úgymond parlagon hagyunk, holott a gazdaságélénkítésbe, a városfejlesztésbe meghatározó szerepet tudnak játszani. Az biztos, hogy a kötött pályás közlekedés az befolyásolja a teljes közúti közlekedésre vonatkozó fejlesztési elképzeléseinket, ezért a terv megvalósulása, ennek a terv egy részének pontosítok megvalósulása, ennek függvénye. Ezt pedig Komlóvárosa önkormányzata nem tudja eldönteni. Maximum, mint igényt megfogalmazza a döntéshozók felé. Én büszkén jelenthetem ki, hogy azt mondom, hogy a lakossági fórum normál mederbe, normál hozzászólásokkal lezajlott. Nem volt rövid. Kaptam érdekes ötleteket, hogy mondjuk miért nincs felüljáró a Pécsi úti keresztezésbe, a kötött pályás keresztezésbe. Hát nem tudom, mindenki gondolkodjon el az ötlet komolyságán. Én úgy gondolom, hogy a komlói tömeg dugókat nem csak a vasúti közlekedés működése okozza, hanem egyáltalán az ott léte, mert az bizonyos fejlesztéseknek a gátja.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Pécske Félájtban.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Vendégem továbbra is Polics József Komló polgármestere, témánk az a lakossági fórum, amelyet a héten tartottak.
1: Mi azon fogunk dolgozni, hogy a szabad területeket minél hamarabb a rendezési tervben megfogalmazott területfelhasználási célra meg tudjuk szerezni önkormányzati tulajdonba, vagy közvetlenül a gazdasági társaságok kapják meg annak érdekében, hogy a gazdasági szereplő fejlesztésének köszönhetően a foglalkoztatás területén újabb előrelépést tudjunk végrehajtani, ez pedig nem megy arra alkalmas területek nélkül. Bízom abban, hogy ebben partner lesz az új országgyűlési képviselőnk is, illetve a kormányzat részéről is megfelelő támogatást fogunk kapni. Mi az első lépéseket meg fogjuk tenni ennek a folyamatnak az érdekében, a rendezési tervet módosítani fogjuk, a többi, akármilyen pici elem megvalósításához pedig Komlóváros önkormányzata csak támogatás útján tud a kivitelezés fázisába kerülni, tehát ezek az elképzelések nem tudnak megvalósulni külső támogatás nélkül. De az biztos, hogy jelenleg is a tervező asztalon vannak olyan fejlesztési elképzelések, ami ezen terület közvetlen szomszédságában vannak, éppen ezért mi komplexen kezeljük ezt a teljes belvárosi részt, és amit ebben az évben, az elkövetkezendő évben, években megépítünk, azt szeretnénk úgy megvalósítani, hogy az már illeszkedjen a hosszú távú elképzelésünkhöz. Én köszönöm mindenkinek, aki eljött erre a fórumra, a hirdetési nehézségekből adódó anomáliák ellenére is, és elmondta a véleményét. A következő lépés az az lesz, hogy ezt a rendezési tervet megalapozó tanulmány a képviselő testület elé terjesztem, elfogadás véget, az elfogadást követően pedig tovább folynak a rendezési terv módosítási munkálatok, és várhatóan év végén, jövő év elején kerül újra a képviselőtestület elé, de nem csak a belvárost érintő, hanem a teljes várost érintő egyéb módosítások. Természetesen azt megelőzően ott viszont már kötelező, és meg is fogjuk tartani a teljes területre vonatkozó ismertetést egy lakossági fórum keretében.
0: Polgármester úr, köszönöm. A Pécske Fél Night a következő órában folytatódik.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Egyet szusszanunk, addig is meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat. Délután 4 órakor a felelős szerkesztőtől Incanitól, aztán érkezik Blue Control Strompollal közösen, valamint a Breed a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Közeleg a személyi jövedelemadó bevallás határideje. Hétfőn legfeljebb 22 fok várható. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Fogy az idő, közeleg május 20-a. Ez az a nap, ami a személyi jövedelemadó bevallás beadásának határideje. A legegyszerűbben online, az ESJA oldalon keresztül lehet megtekinteni és jóváhagyni, vagy módosítani az

0: Nobel-díjas fizikus által kifejlesztett első automatikus audiométer. A készüléket 1947-ben hozta létre alkotója, és ezzel forradalmasította a hallásvizsgálatokat, melyeket addig manuálisan és meglehetősen pontatlan módszerekkel végeztek el. A találmány kulcs szerepet játszott Békési György orvosi Nobel-díjában is, melyet 1961-ben kapott meg. A berendezés most dr. Dul Gábor főorvos adományaként került a Pécsi Tudományegyetemre, melyet a fülorgégész rezidensek számára a tananyagba is beépítenek. Május 23-án és 24-én rendezik az idei Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék eseményét. A kétnapos program fókuszában ezúttal is a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények állnak, és persze a villany környéki borok. A közönséget számos koncert szórakoztatja majd, mások mellett a Groove House, a Bohemian Brass Band és DJ-k is zenélnek majd, de gyermekkoncertek, játékos foglalkozások is várják a családokat. A pünkösdi hétvégén a MÁV és a Volánbusz is megerősíti a Palkonyát érintő járatait. A férfi kosárlabda NB1 alsóházi rájátszásában vezető NKA Pécs szombaton a sereghajtó oroszlány vendége volt. A találkozón az oroszlány 89-84-re győzte le a Pécset. A pécsiek a mérkőzésen három játékost is nélkülöztek sérülés miatt. Remi Ebel, Bröbaklics Alexa és Bor Gábor sem léphetett pályára. A következő fordulóban május 13-án szerdán az NKA a Zalaegerszeg vendége lesz.
1: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Pécset tovább folytatódnak a dózati munkák a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Pécs hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél átépítik a csomópontot, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte kialakulhatnak a nap folyamán záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk lesz. A legmelegebb órákban 22 fokot mérhetünk, kora reggel 15 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annyi köszönöm szépen, találkozunk 5 órakor a Best FM-en, neked addig is jó munkát. Folytatódik a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. No persze a dalokról sem feledkezünk meg, úgyhogy szól a 90-es klasszikus a Savage Garden-től To the Moon and Back, előtte játszik Blue Kent-ről Sean Paul-nal közösen.
1: 101.7 Best FM.

0: Szem a mesét.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Kellemes hétvégét kívánok, folytatódik a Pécs Café Light, vendégem Takács Ferenc, a Hosszúhetényi Turista Egyesület elnöke.
2: 2015-ben hoztuk, vagy alakítottuk meg az Egyesületet. Hosszúhetényben 10 fővel egy baráti társaságból nőtte ki magát a Hosszúhetényi Turista Egyesület.
1: Hol tart most, hogyha 10 fővel indultak, mennyi most a létszám?
2: 35 fős a tagságunk, de nálunk úgy van a beléptetés, hogy egy évig túrázni kell, tehát megismerjék azok a belépő tagok, az új tagok az Egyesületünk tevékenységeit egy pártfogó mellett, és akkor egy év után, mert látja, hogy miről szól az Egyesületünk munkája, utána lehet konkrétan tagságot nyerni náluk. Nálunk nagyon összetett a dolog az élelmiszermentéstől, a rákos gyerekek túráztatásán keresztül, a közösségi túráztatáson, a bakancsos orrásokon keresztül a szemétszer. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokrétű az Egyesületünk munkája. Ezért van szükség erre, hogy egy éven keresztül valaki dolgozza velünk, hogy lássa, hogy be tud-e illeszkedni, be tud-e ezeket a dolgokat vállalni.
1: Mik a főbb tevékenységek?
2: Na, hát nagyon sok tevékenység. A fő tevékenység egyes legeslegfontosabb, hogy az alapszabály is meg van fogalmazva, a keletmecsek kulturális és természeti szépségének bemutatása az ideérkező túrázóknak. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben, sőt minden évben két hetente túrázhatunk, tehát minimum 25 túránk van, tehát hogy mindenkit részt tudjon menni a programjainkon, és be tudjuk mutatni keletmecsek Gyöngyszemét, Püspök Szent László Kisujványát, és ugye ez mellett mi tematikus túrákat is vezetünk, tehát magába Óbányába, községi önkormányzattal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tüzeskerékolításra megyünk, Kisujmánya, Jegenyi és János emléktúra, hogy az üveges múltat elevenítjük föl. Sólyom László emléktúrát vezetünk minden év októberében most már.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Pécs Café Light-ban.

0: legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Vendégem továbbra is Takács Ferenc, a Hosszú Hetényi Turist Egyesület elnöke.
1: Emlékutakat hozunk létre. 2023-ban a Rockenbachpál emlékutat hoztuk létre, ugye akkor volt 90 éves, akkor lett volna 90 éves Rockenbachpál, és ő emlékére Zengővárkonyban felújítottuk a sírt, és létrehoztunk egy emlékutat a Dél-Dunántúli pirosról leágazó kék keresztől egész a sírjáig, és egy 6 túrasorozatot indítottunk el abban az évben, ami külön mindig más időben mutatta be a keleti meccsek gyönyörűségét, vagy szép táját, és elindítottunk egy lépésszámlálót is, ugye írott körül, ami egészen a sírig Zengővárkony bejárta a Dél-Dunántúli kéket. Ugyanígy vagyunk Sólyom Lászlóval, tavaly létrehoztuk Sólyom László emlékutat a Kisújbányai Német Barát Egyesülettel. Ennek az emlékutnak az az apropója, hogy a Sólyom László 2004-ben ugye civilekkel közösen megvédték az Zengőt, nem került lokátor az Zengőre, ez összecsatolható netán a Bánáti Bozsa Rózsával, aki éppen most virágzik, és ennek kapcsán az Zengőt és a Cigányhegyet összekötő sávjelzésen egy Sólyom László emlékút került kialakításra. Tehát, hogy igazából próbáljuk bemutatni ezeket a keletmecsek kulturális és, ahogy említettem, természeti adottságét. Itt a természeti adottsága rögtön akkor visszacsatoltunk. Múlt héten vezettünk 4 túrát a Bazsa Rózsa Fesztiválon a Ki Nagymező Aranyhegyre. Itt is nagyon nagy létszámban érkeznek a túráinkra, és ami nagyon szép, hogy konkrétan megyén kívülről érkeznek nagyon sokan. Tehát Tolna, Somogy megyéről érkeznek, és ugye, ha majd később beszélhetünk, ugye nem csak ingyenes túráink vannak, hanem van egyetlen egy komolyabb túránk, amit éppen most építek ki, vagyis kezdtem el a kiépítését, ez a meccsek teljesítmény túra. Hát ezt 1984-ben a Baranya megyei Természetbarát Szövetség hozta létre, és mi megörököltük 3 évvel ezelőtt, és most ott vagyunk, hogy 300 fölötti részvevőkkel vagyunk, de az ország minden részéről jönnek. Tehát Orosházától kezdve, Debrecentől, Győrből, Budapestről, Zalaegerszegről. És ugye itt is az a lényege, hogy a legszebb részekre vezessük el a természetjárókat. Tehát bemutassuk ezzel a teljesítmény túrával is a keleti meccsek. Illetve az már átnyúlik a nyugati meccsekben 100 km szakasz a nyugati meccsek legszebb részeit.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Vissza!

Legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegyhíd Best FM. Következő vendégem Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. Talán kezdjünk azzal, hogy milyen kedvezményeket tartalmaz a bevallási tervezet.
1: A NAV által elkészített bevallási tervezetek csak azokat az adóalap kedvezményeket tartalmazzák, amiket az adózók évközben a munkáltatók felé tett adóelőleg nyilatkozataik révén érvényesítettek. Azoknak az adózóknak a tervezetében nem szerepelnek a kedvezmények, akik ezekről nem tettek adóelőleg nyilatkozatot a munkáltató vagy kifizető felé. Ebben az esetben sem vészel a kedvezmény, de az érvényesítéséhez a bevallási tervezetet ki kell egészíteni.
0: Milyen problémák merülnek fel a kedvezményekkel kapcsolatban?
1: Gyakori probléma az adóalap kedvezmények igénybevételénél, hogy az adózók jelentős része úgy tudja, hogy a munkáltatónak, kifizetőnek csak az év elején lehet adóelőleg nyilatkozatot tenni. Azonban évközben is tehető adóelőleg nyilatkozat, például ha egy kedvezmény igénybevételére élethelyzet változása miatt az év folyamán lesz jogosult az adózó, például gyermek születése vagy házasságkötés. Ha az adózó évközben megnyílt adóalap kedvezményéről nem nyilatkozik a munkáltatójának vagy kifizetőjének, akkor azt a bevallásában tudja érvényesíteni.
0: Mikor kell módosítani a kedvezményhez kapcsolódó adóelőleg nyilatkozatot?
1: Gyakori hiba, amikor az év elején tett adóelőleg nyilatkozatot nem módosítja az adózó, annak ellenére, hogy valamely élethelyzetből adódóan egy kedvezmény már nem jár neki. Így előfordulhat a kedvezmények túlérvényesítése, és emiatt a bevallás benyújtásakor visszafizetési kötelezettség keletkezhet. Ilyen élethelyzet változás lehet például, ha a gyermek a tanulmányait befejezte, és rátekintettel a szülő már nem kap családi pótlékot, de ezt a munkáltatónak évközben nem jelzi, ezért a családi adóalap kedvezmény visszafizetési kötelezettsége keletkezhet.
0: És végül, mit jelent a folytatólagos adóelőleg nyilatkozat?
1: A jelenlegi szabályozás alapján a személyi kedvezményen és az első házasok kedvezményén túl folytatólagosan tehető adóelőleg nyilatkozat valamennyi anyákat érintő kedvezményre. Ezeket a munkáltató, illetve kifizető mindaddig érvényes nyilatkozatnak tekinti, amíg az adózó újabb nyilatkozatot nem tesz, vagy nem kéri a korábban tett nyilatkozatának a mellőzését. A családi adóalap kedvezmény és a családi járulék kedvezmény érvényesítéséhez továbbra is évente kell adóelőleg nyilatkozatot tenni. A témában tájékoztatást kérhető a 1819-es infovonalon, valamint bármelyik NAV ügyfélszolgálaton.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Korábbi műsorunk ismétlését hallotta.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Café Night-ot követően hamarosan, alaposan feltekerem a BPM-et Eric Pritzel és a Pianóval. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Pécsre érkezik Benyovszky, a szabadság szerelmese. Napos felhős, helyenként záporos idő lehet hétfőn. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok.

0: honlapján lehet tájékozódni. Július 2-a és 5-ek között rendezik az idei jubileumi Zsolnai Fényfesztivált. A rendezvény napokban tartott sajtótájékoztatóján kiemelték, az idei program legtöbb eleme Viktor Vazarelli munkássága előtt tiszteleg majd. A fényfestések mellett idén is lesznek utcaszínházi előadások, gyermekprogramok, koncertek és partik. A rendezvény pedig egy különleges írfókusz is kiegészíti. A Székesegyház közelében ír fényútja állomás, a Káptalan utcában ír gasztronómiai udvar várja majd a látogatókat, és a programok között a Szigetország zenéjét és tánckultúráját bemutató elemeket is találhatunk majd. Energetikai fejlesztések valósulhatnak meg Szigetváron. A város önkormányzata több mint 181 millió forintos támogatást nyert önkormányzati fenntartású közintézmények energiafelhasználásának hatékonyabb átételére. A fejlesztés során egy olyan korszerű rendszert vezetnek be, amely lehetővé teszi az intézmények energiafogyasztásának folyamatos nyomon követését és elemzését. Olyan mérőeszközöket is telepítenek, melyek biztosítják az épületek energetikai működésének szabályozását. Az érintett intézmények között van a polgármesteri hivatal több épülete, a házi orvosi rendelők, a könyvtár, valamint a város óvodái és bölcsődéi is. Szerdán indul és jövő vasárnapig tart az idei Tour de Hongrie. Az országúti kerékpáros körversenyen idén 15 magyar versenyző lesz a mezőnyben. Ám a tavaly 7. helyen záró, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer Bálint sérülés miatt nem vesz részt a magyar köröm. A verseny szerdán a Viharsarokból indul, a Gyula-Békés Csaba szakasszal. A mezőny az ezt követő napokban átteker az Alföldön, versenyez Kaposvár és Szekszárd között, május 16-án szombaton pedig Mohács és Pécs között hegyi szakasz vár a versenyzőkre. A Tour de Hongrie május 17-én vasárnap zárul Veszprémben.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Pécset tovább folytatódnak adózati munkák, a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Pécs hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél átépítik a csomópontot, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, országszerte kialakulhatnak a nap folyamán záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk lesz, a legmelegebb órákban 22 fokot mérhetünk, kora reggel 15 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően folytatódik a zenei maraton. Jön már is egy válogatás több mint 20 percben a 90-es évektől egészen napjainkig. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László. Egészen biztosan hallható lesz majd Kylie Minogue megaslágere In Your Eyes, a sort Eric Priest kezdik.
1: 101.7 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Miami. South Beach, bringing the heat.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól, a Best hallgatóinak a számom 30-as 889 Szentegyhetes. Pécs felől Bonyhád előtt a 6-oson kint van a Traffic Pax. Krisztának köszönöm szépen a jelzést. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is felünk lesz többek között Timbaland Kelly Hilsonnal közösen, ő pedig már Brian Adams.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Elő az esernyőkkel, hiszen holnap megérkezik a csapadékzóna, 9-12 mm-t mondanak a szakemberek, reggel 14, napközben 23-24 fokra készületünk, és főként délutántól feltámad a szél, majd pedig viharossá is fokozódik. Kedden reggel 13, napközben 16-18 fok lesz, marad a szél, illetve a csapadék is. A leghűvösebb jövő héten szerdán hajnalban várható, összességében 4 fokot lehet mérni, napközben pedig a 17 fok szintén a jellemző. Csütörtökön viszont 21, pénteken és szombaton már 22-23 fok lesz. Az időjárási idej után folytatódik a zenei maraton, rövidesen Király Viktor slágerével, előtte itt van Berkes Olivér.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Okay, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
1: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Többfelé lehet zápor, egyébként derült időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csak nem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyílt napján, az Európa Nap program sorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át ezt. Elismerték, hogy a BME az emlékhely státuszt aktívan, kreatívan és példaértékű módon használja. Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profi labdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár 1 góllal és 2 gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Jó, nincs az a brutálisan meleg, mint tegnap, de hát azért ez is gyönyörű nyári idő volt. Bár azért még így 6 óra magasságában még mindig simán kint lehet lenni valahol kertben, teraszon, szabadtéren. Nagyon remélem, hogy ti is itt tesztek, és nagyon remélem, hogy ezzel együtt hallgatok minket a következő 120 percben. Chill Lounge és Deep House, elérkeztünk ide is. Indul a Night Shift, 6-7 White Boy, 7-től vasárnapi rezidensünk DJ Németi, a lemezjátszók.

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hát korábban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi Night Shift-es mixeimet tracklistával együtt itt értek el.

0: zenét mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok minket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finome, békebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, de színpompásabb Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a Pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap után leteszik esküiket az új kormány miniszterei. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke bírálja a FIFA jelenlegi vezetését. Főleg az ország közepén számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Délután 4 órakor ül össze a parlament, ahol hivatalosan is megalakul a Tisza kormány. A kabinett tagjait az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, majd Magyar Péter a plenáris ülésen mutatja be a 16 miniszterből álló új kormányt. Az ünnepélyes eskütétellel hivatalosan is megkezdheti munkáját a Tisza kormány. Tenerifére futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. Sepp Blatter keményen bírálta utódját és a FIFA jelenlegi működését. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség korábbi elnöke szerint Gianni Infantino vezetése alatt a szervezet eltávolodott a futballtól, és ma már inkább a hatalomról, valamint a pénzről szól. Blatter úgy fogalmazott, a FIFA gyakorlatilag diktatórikusan működik, ahol az elnök akarata dönt mindenben. A 90 éves sportvezető a 2026-os rekordlétszámú világbajnokságot is kritizálta, szerinte a fenntarthatóság háttérbe szól. Miközben a sportág valódi értékei egyre kevésbé számítanak. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság június 11-én rajtol, és ez lesz a futball történetének első csúcseseménye, amelyen már 48 csapat vesz részt. Tragédia Jászkíséren életét vesztette egy idős férfi, miután tűznyomaira bukkantak családi házában. A hálószobában kisebb területen égtek berendezési tárgyak, a lángok azonban még a tűzoltó kiérkezés előtt kialudtak. A feltételezések szerint a férfi füstmérgezést szenvedett, a tűzpontos okát vizsgálják. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsor

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Na és hát akkor, mint hát ugye az első számú orákulum itt a Best FM Nightshift csapatában, hogy aki mindig megmondod a trendeket. Jól érzem én, hogy ebből az afróból kezdünk kimenni és belemenni egy ilyen latinosabb
2: trendbe? Ahogy a mellékkel
1: támogatja. Ja, onnan jutott eszembe, igen. Hogy...
2: Igen, ez a latinos, kicsit brazilos vonal, kicsit afró, azért az alapok még ott vannak. Úgyhogy igen. Tehát ez az egyik irányba, amiben elment most ez a nemzetközi zenei piac. Én nagyon szeretem, nagyon sok hangszer, hölgyek, csajok, lányok imádják.
1: Meg hát nyárra,
2: amúgy is nagyon passzol, úgyhogy én örülök neki, mindig megújulni, de van egy másik jóslatom.
1: Na?
2: Visszajön szerintem nagyon, amit én látok, ez az old school house, tehát nagyon sok DJ-t látok, hogy veszi elő, sőt, egész szetteket csinálnak úgy, hogy csak külföldi zenék számokat játszanak. Tehát csak ezeket az old school, vagy klasszikus house-okat játsszák, és megőrülnek rá ott.
1: Figyelj, a Lauerrel beszéltük, már nem tudom melyik hétfőn.
2: És ő is azt mondta?
1: Nem, hanem hogy valamit, nem is tudom, valami Axwell Remix-et pörgetett.
2: Ja, és akkor beállt az Armand van Helden, a Swedish House Mafia egyik fellépésén, nem ezt beszéltél?
1: Nem az Armand, az Eric Prydz. Eric Prydz állt be negyediknek. Mert
2: de volt az Armand van Helden is, a You Don't Know Me-val, bizony.
1: Arról én lemaradtam. Na nem, arról beszéltük a Chris-szel, hogy én értem, hogy persze mindegyik lemezlovas azt mondja, hogy meg fejlődni kell, meg haladni kell, meg stb., de azért néha-néha mégiscsak, hogy vajon mennyi annak az esélye, vagy mennyire lehetne, hogy mondjuk az Axwell és az Axwell-el kapcsolatban, hogy elővegye a régi lemezeit az Axwell, és egy ilyen, ami tele van Mambanával, igen, saját remixekkel, hogy vajon egy ilyen szettet, hogy ők fognak-e még
2: valaha
1: játszani?
2: Szerintem ez most majd igazam legyen. Ezt tapasztalom, nagyon sok DJ-t követek, figyelek, podcasteket, mindent. Hallgatok rengeteg mixet, és nagyon sok DJ-nél hallom, hogy bebeteszik. Most már nem egyet, mert ugye régen ilyen hatásvadász jelleggel betettek egy nagy klasszikust, most már többet, és akár mehet egy kicsit tovább is, hogy visszajönnek ezek. Ugye visszajöttek a nagy DJ-k, ugye a nagy öregek, Roger Sanchez, Armand van Helden, akiről így most hallottam, meg úgy figyelemmel kísérem, úgyhogy lehet, hogy ez is lesz egy vonal, egy út, egy irány. Én ennek is nagyon örülnék.
1: Figyelj, onnantól fog, hogy a Metallica tankcsapdát játszott a

0: A legjobb mixek minden este.
1: Hetek óta nem voltunk elérhetőséget így vasárnap, úgyhogy nehogy véletlenül lemaradjon, kimaradjon bárki, aki mondjuk a korábbi vasárnapi hangulatot szeretné bármikor megidézni, hogyha van térereje, meg telefonja, tabletje, laptopja, bármi, amin ugye a Mixcloudot elő tudja hívni. Szóval, hogy a mixek elérhetőek
2: a DJ Németi oldalon, Mixcloud.
1: Tehát Mixcloud.com per DJ Németi.
2: Így
1: pontosan mindenkit egyébként a Mixcloudon megtaláltok, kivétel nélkül mindegyik lemezlovas tölti fel oda a korábbi mixeit, jó? Tehát Mixcloud.com és DJ Németi, ha a vasárnapi hangulatot szeretnétek felidézni.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Na ez biztos, hogy fogom játszani a BL döntőt.
2: Nagyon jó.
1: Vagy a BL döntő előtt.
3: Jó választás.
1: Már pörögnek a fejembe a dalok, hogy mi az, ami ugye egy ilyen puskásban így jól hangzik, úgy 60 ezer meg úgy megindul rá. Mi jössz, vagy egyáltalán hát regisztrált a jönnekre?
3: Jönnék, de hát szerintem biztos, hogy nem.
1: De meg nem is próbáltál?
3: Nem regisztráltam, nem.
1: Hát úgy nehéz.
3: Nehéz, igen.
1: Jobban minden, mert csinálok videót.
3: Oké, köszönöm, meg majd élménybeszámolót tartasz utána.
1: Mindenféleképpen, de addig van még bőven időnk, addig még lesz vasárnapunk, és például a jövő héten is, ahova várunk vissza szeretettel.
3: Nagyon
1: szépen köszönjük. Jó utat hazafelé.
3: Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Parlamenti bizottságok hallgatják meg a leendő minisztereket. Futballbotrány Prágában, többfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap és holnap után az országgyűlési bizottságok előtt mutatkoznak be a Tisza kormány miniszterjelöltjei. A tervezett menetrend szerint az új kabinet tagjai kedden délután tesznek hivatalos esküt a parlamentben. A minisztereket az államfő nevezi ki a kormány főjavaslatára, ezt követően Magyar Péter bemutatja a 16 tárcavezetőből álló kormányát. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges, kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Botrányba fulladt a prágai labdarúgó derbi. A Slavia Sparta rangadót a hajrában félbe kellett szakítani, miután több száz hazai drukker özönlött el a pályát. A Slavia ekkor már karnyújtásnyira volt a bajnoki címtől, amikor a szurkolók áttörték a kordonokat, fáklyákkal rohantak be és a vendégszektor felé indultak. A rendőrség közbelépett, a Sparta játékosait biztonsági okokból kimenekítették. A történteket a klubvezetők is szégyennek nevezték. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és itt vagytok, hogy elbúcsúzzunk tőle a legjobb zenékkel. Nem is húzom tovább az időt, mert hogy nagyon sok dolgunk van, jön a Jakarta és az American Dream.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy kis diszkó hangulat érkezik egy igazi királynőtől. Legalábbis ő ezt gondolja magáról, és szerintem nincs is tőle nagyon messze. Ő nem más, mint Janet Jackson, és jön a Together Again.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, érkezik az újpesti Fene gyerek, a volt focista, aki úgy gondolta, hogy a rappel jobban fog járni, és szerintem jobban is járt velem. Szerencsés volt, hogy jól döntött. Ő nem más, mint Curtis, és tőle érkezik a kegyelem.

0: Szerettem utoljára, szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy dolgot garantálhatok, hogy bármennyire is szomorú legyen az ember, a következő dal valamilyen szinten jobb kedvre deríti, felhozza a gödörből, mondhatni így is. Ez the Only Mercy, és érkezik a Dance With Me Tonight.
1: Treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here to

Ezt a legjobb zenék, hölgyek, urak, gyönyörű arc, gyönyörű hang, és nagyon, de nagyon sejmes melódiák. Nagyjából így lehetne Gabriel munkásságát leírni, tőle pedig most érkezik a biztonság kedvéért az álmok szigete, tehát a Dreams.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Folytatódnak az érettségig, többfelé lehet eső, zápor. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Folytatódik az írásbeli érettségig sora. Holnap digitális kultúra, énekzene és belügyi rendészeti ismeretek tantárgyakból vizsgázhatnak a fiatalok. A nehezén már túl vannak. Az elmúlt héten több mint 148 ezeren érettségiztek magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből. Jövő héten jön még a biológia, a kémia és a földrajz. Az írásbeli vizsgák 22-én zárulnak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e között, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiumnak Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
2: Erősíteni szeretnénk a közlekedés részlevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Bővült a DÁP, online is igényelhető a jövedelemigazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás. Ezekre több állami támogatás és hiteligénydéséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthonteremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg csak a digitális állampolgár weboldalán érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy teljes gőzzel felkészültünk már a hétfőre. Hogyha nem, akkor most segítek egy picit, jön most a Matchbox 20 és a How Far We Come.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, bele sem lehet gondolni, hogy micsoda karriert futhatott volna be Tupac, hogyha nem jár úgy, ahogy járt. Mindannyian tudjuk nagyon jól, Las Vegasban volt, hogyha jól tudom, egy boxmeccs után haladt az utcán, valaki melléjük állt, és a többi már történelem. De amíg dolgozott, nagyon komoly dolgokat csinált. Most például jön a California Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi formabontó dal, ami szerintem soha, de soha nem fog megöregedni, és soha, de soha nem fogják az emberek elengedni, mert annyira megfogta őket. Az előadó zenekarról meg csak annyit, hogy ők még soha nem voltak itt a Sziget Fesztiválon, valahogy még nem sikerült ezt elintézni. Jön a Coldplay és a The Scientist.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy igazi kis szerelmes dal, kicsit furcsa köntösbe, de attól függetlenül szerintem nagyon szerethető, nagyon fogyasztható, és nagyon is kedvelik az emberek. Ő nem más, mint Vanessa Carlton és a Thousand Miles.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Már szavazhatunk az év fájára. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csak nem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyílt napján, az Európa Nap program sorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a Hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profi labdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár egy góllal és 2 gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélhetőleg csodálatosan telik ez a vasárnap este, és mindenki nagyon, de nagyon jól van. Hogyha nem, vagy egy kicsit nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Sean Kingston kezdi ezt az órát.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Say yo, Sean.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön most az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap Ferenc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Fábiókat, a Filipeket, a Fülöpöket, az Izidórákat és a biztonság kedvéért a Jakusokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, mindenféleképpen ragad meg a telefont, és dob rá egy üzenetet, vagy hívd fel. Ennyi. Mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel. Érkezik most nálunk Dario G és a San Chimi.

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt és a következő előadót egyáltalán nem kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri, öreg, fiatal, kicsi, nagy, lány, fiú, egyszerűen szó szerint mindenki. Ő Michael Jackson, jön a You Rock My World.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a szakértők azt mondják, hogy ha valami ez érte Tasher, akkor az az volt, hogy megfogja és megmozgassa a tömeget, és hát a következő dallal szerintem nagyon elkapta anno a frakkunkat, én pedig már indítom is, hogy senki se legyen bármilyen szinten kérdőjelek között, jön a DJ Godas Falling in Love.

0: Thank you, DJ.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem be, hogy indul az utolsó órája a hétvége utolsó napjának, és pont, és hogy mivel? Hát egy igazi, igazi klasszikussal, jön a Fugees és a Killing Me Softly.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen időjárás várható a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 17 fokra ébredünk, és 27 lesz napközben, nagyon jó, viszont szeles napunk lesz a biztonság kedvéért, és záporok, zivatarok várhatóak, jaj, de jó nekünk, úgyhogy így jártunk, jöhet elő a rövid gatya, meg a lazább öltözet, de a biztonság kedvéért egy esernyő legyen nálunk mindenféleképpen. Na de menjünk tovább, micsoda dal jön, Free Drives on a Vinyl, Grease 2000, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt azoknak a hölgyeknek küldeném, akik nincsenek megelégedve saját magukkal, és mindenáron változtatni akarnak a külsejükön. De hát Mika megmondja a tutit, hiszen jön a Big Girl. Big Girl.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem szabad elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk Fábián Júli és Zueker közöse, ez a Girlie.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje, és ahogy a következő dal is mondja, fly away, tehát elhúzok hazafelé. Érkezik Lenny Kravitz, én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk, remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.